0: shoes in a safe that I don't even wear. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4, Bass FM.

0: Base 96.4
1: Base FM.
0: Base FM Party Mix.
2: Simply Pro Salon
0: Party Mix.
2: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: Nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok benne.

96.4 Bass FM Party Mix.

0: nappal. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Base FM. Base FM. Party Mix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila a rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkozni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól biztosítást közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest vagy a Csepel-sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kerületi klasszikus.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
2: Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Teljesíteni kell a szuper mérföldköveket az uniós forrásokhoz. Július 1-én nyithat a budapesti állatkert biodómja. Holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szuper mérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használ, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségű. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági

0: gazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett hulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot, a napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Rap Hip Hop R&B szuper szerd reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erti. Tartsatok velem a következő 4 órában, és ezt az órát nyitom egy magyar kombóval. Érkezik Bayer Lux és a Schlepp Icos. Itt a 96 Ibiza FM-en.

96 Népész FM, Rap Hip Hop R&B érkezik nálunk Dash, és a mára már egy igen befutott dala, pörög a Strawberry, itt a 96 Népész FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Biz FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.
2: We could go

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
3: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkozni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól biztosítást közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest vagy a Csepel-Sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti van, itt a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

0: nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek szuper reggelt és kellemes napot kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Egyelőre véglegesen lezárták a 6. kerületben a Kármán utcát. Ez visszavonásig tart, úgyhogy ha itt lenne dolgotok, egyelőre hagyjátok ki. Érkezik The Duck Pound, Snoop Dogg és a The East Sides We All We Got. Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
4: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
8: Teljesíteni kell a szuper mérföldköveket az uniós forrásokhoz. Július 1-én nyithat a budapesti állatkert biodómja. Holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szuper mérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
9: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a bolszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
8: Várható a július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett

0: hullmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesést teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot, a napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszonikus szerdát mindenkinek, és balesetmentes közlekedést az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Tart még a félpályás lezárás a harmadik kerületben, Óbudán, a Tímár utcában. Erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Jön Tyler, érkezik tőle a Push to Start. Itt a kedvenc rádiótokban szerdán is, a 96.4 Vészafonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: on tour backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik Young Fly-jal, Azáriával közösen a backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Készül Budapest a szombati bajnokok ligája döntőre. Megfilmesítik a Louvre tavalyi látványos ékszerrablását. Erős lesz ma is az UV-sugárzás itthon. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a bajnokok ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a PSG és az Arsenal csap össze a Puskás arénában, a párizsi és londoni szurkolók több mint 17 000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10 000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légi irányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gép mozgással és 250 000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
4: A Fóti Központban működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terület. Tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
3: A felajánlásokat május végéig várják. Film készül a Louvre-ban történt ékszerrablásról. A párizsi múzeumot tavaly októberben fényes nappal fosztották ki. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert emeltek el. A betörés alig 8 perc alatt zajlott le. A történetből egy most megjelenő könyv alapján nagyjátékfilmet készítenek. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fuckba.
1: 96.7 FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy nagyon kiváló dal, az albumról is egészen jól szerepelt, sok méltatást kapott. Kendrick Lamar, SZA, In a Letter.

0: közlekedés.
1: Kellemes napot mindenkinek, és szuper reggelt, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Lezárásra és sávlezárásra kell készülnötök a 11. kerületben a Kánai úton, úgyhogy ha itt van dolgotok, erről érdemes tudni. Jön Tídeni, Manuel közöse, és az egyik kiváló sportág, a jóga, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Kolmi közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Folytatódik a szúnyogírtás, a nagyobb folyók tavak mentén gyérítenek. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben.

0: korlátozzák. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila a rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
1: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
0: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról, közölte az oktatási hivatal. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Mindenkinek nagyon kellemes reggelt a mikrofonnál, RP. Magyar vonalral megyünk tovább, érkezik nálunk BSV, és pörög tőlük a szerelem. Itt a 96 Ibiza FM-en.

FM Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy brutál dallal. Chilében gyémántot csinált, az Egyesült Államokban pedig 96-szoros platinát a latin eladások alapján. 1 milliárd 700 milliós megtekintése jön Bad Bunny, Drake közöse és a nagy sikerű Mia. Itt a 94 Bass FM-en. Na hangerőd fel!

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: And if

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Júliusban nyithat a budapesti állatkert biodómja. Májusban szokatlan hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon holnap kicsit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Teljesítenie kell a szupermérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használ, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségű. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Várható a július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm a fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek. Emellett hulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthat itt a közönség. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesést teszi teljessé. Korai hőhullám sújtja Franciaországot, a napokban a hőmérséklet helyenként a 38-39 Celsius fokot is elérheti. Ez májusban teljesen példanélküli. A korai kánikulának már legalább 7 halottja van a francia hatóságok szerint. A meteorológusok úgy látják, az enyhülésre legalább vasárnapig várni kell. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik egy vadonatúj dal a Four Season albumról, BSB Nagybogi közöse, Always Be Mine. Itt a 96 Ibiza FM-en.

0: közlekedés.
1: Szuper napot mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Tart még az egyirányosítás a 13. kerületben, Angyalföldön, a Hajdú utcában, amely a Róbert Károly körút és a Hajdú utca kereszteződését jelenti. Ez viszont ma este 11 óráig tart, utána az előrejelzések szerint szabadon járható. Jelenünk Betonhofi, dübörök tőle a Bagira, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
8: 4000 rendőr lesz szolgálatban a BL döntő időszakában a fővárosban. Filmet készítenek a Louvre-ban történt ékszerrablásról. Erős lesz az UV-sugárzás. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csaknem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a PSG és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légi irányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
9: A Fóti Központban működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terület. Tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozási, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
8: A felajánlásokat május végéig várják. Film készül a Louvre-ban történt ékszerrablásról. A párizsi múzeumot tavaly októberben fényes nappal fosztották ki. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert emeltek el. A betörés alig 8 perc alatt zajlott le. A történetből egy most megjelenő könyv alapján nagyjátékfilmet készítenek. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mér.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, lassan-lassan eléri a bűvös 1 milliós elérést. 2025 év végén, egészen pontosan november 29-én droppolt, és azóta egyre-egyre népszerűbb. Érkezik Pifu Marics Peti közöse, jön a Schwindler, itt a

Azt nem mindenki tudja, hogy Póló G a valóságban is bandatag, úgyhogy ő nem csak dumál róla, hanem meg is tette. Érkezik a nagy sikerű Rapstar, itt a 96.4 Bass FM-en.

benne a mélyben. 96 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, remélem mindenkinek szuperül telik a napja, mindenkinek kellemes reggelt. Jön egy gyönyörű hölgy, Shenseea és a Bossa. Na, dübörögjünk!

0: 96.4 Rap Hip Hop.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: get the fuck up worldwide. Get the fuck up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek. Szágulunk tovább új vonallal és egy új hangzással. Jön nálunk 5 Foreign, Paris to Tokyo. Én már velük búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki tengermény szeretettel. Nektek kitartást, ma produktív és sikeres napot kívánok. Köszönöm a figyelmet. A mikrofonnál Árpi.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 BSFM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunán, a kamut, a kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Folytatódik a szúnyogírtás, a nagyobb folyók tavak mentén gyérítenek. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napirend előtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
4: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
3: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról, közölte az oktatási hivatal. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint

0: Mohács térségében, a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. A felhőtlen derült délelőttöt kicsit gomoly felhősebb délután követheti, záporok, zivatarok is jöhetnek, leginkább a Dunántúlon és északkeleten. Ezeket viharos szél és akár jégeső is kísérheti itt-ott. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Délutánra már csak 22-27 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.1 Bész FM, Repipap, R&B, Manuel Dr. Torza mögött durvább sztori van, mint gondolnátok. A bennfentesek szerint a cím egy olyan becenévre utal, amit még egy régi balhés társaság ragasztott rá.

96.4 Bass FM, Rapipap R&B. Éppen ezt a dalt nem magának írta, hanem egy világsztár comeback-ére tervezte, csak aztán végül annyira személyes lett a szöveg, hogy megtartotta a saját házatájékán. Ez a Beautiful Day a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Maradjunk hasonló vibe-okban a következő óra legelején. Dessel készülök, én pedig Farag Olyanka vagyok. Itt lesz a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló. Bro, figyú. A hétvégi mix műsor. Este 8-tól.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
2: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha kempingezni mennék és a tüzet kéne életbe tartani, akkor biztos, hogy BSV Matyinak és Nagy Boginak szólnék, hiszen nagyon régóta már róluk írnak az újságok. Ők pedig táplálják a sztorit például olyan dalokkal, mint az Always Be Mine.

0: 96.1 Bass FM, Rapipep, R&B. A rajongók kiszúrták, hogy Beethoven-nak több rejtett utalás is van egy régebbi exére, ami valószínű toxikus lehetett, bár nyíltan sosem beszélt róla. Angyalok.
1: Néha félek, egy félevő kanálnyi élesztő, kor a lélek. Gyerekek, akik hallgatnak, minkor a vének.

96.4 Bass FM, Rapper R&B, Rihanna és Drake dalánál állítólag annyira förtölős volt a vibe a stúdióban, hogy a felvételeket többször újra kellett venni, mert hogy túl valódinak tűntek. Ez jó. What's my name?

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Faragó Janka vagyok, és dobjuk meg a jó kedveteket a következő órában is teljesen legális dolgokkal. Érkezik a BSV, a Bielex és a Lidokain.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.

96.1 Bass FM, Rapivel per MB. A sztori szerint Eminem először ezt a dalt túl örültek és túl klubosnak tartotta, ezért nem is akarta, hogy a saját albumára megjelenjen, félt, hogy a rajongók nem veszik majd komolyan. Aztán, amikor Nédok felénekelte a refrént, onnantól kezdve nem volt kérdés, így született a Shake That.

0: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, azok a jó kis góztolások, hogyha nem történnének velünk, akkor valószínű, hogy nem történt volna meg Lil Frog dala sem. Sokak állítása szerint ez egy valódi eltűnés után történt itt a Bass-en. Érkezik a clean változat.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bassz FM, Rapivel Perem Bissensio egy ismert producer beszólására alapozta ezt a dalt, aki azt mondta, hogy úgysem fog sokáig működni, mármint a nő a zenében. Ez a Bossa.

0: 96.4 Bass FM, Rapivel, R&B, Belánó következő dala körül elég érdekes pletykák mentek a megjelenéskor. Többen azt hitték, hogy a cím direkt utalás a The Weeknd ikonikus számára, de ő állítja, hogy ez inkább egy saját ego korszak kifigurázása. Itt a Bass FM-en szól a Starboy.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mi vagyunk az a hely, akik a szerdátokra is gondoltunk, úgyhogy reméljük, hogy a következő órában is a Bass FM-et választjátok. Én Faragó Janka vagyok, Kendrick Lamarral és SZA-val pedig kezdjük a 60 percet, ez a Luther.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

96.4 Bass FM, Rapidben per R&B, Metro Boomin állítólag direkt meghagyott hibásnak tűnő vokálrészeket a végleges mixben, hogy még betegesebb legyen az atmoszféra az újra dolgozott Creepinben.

Rékod. 96.4 BSFM, Rapivel PRMB, érkezik a Sugar Hill Gang nótája, ahol a felvétel alatt sok részt improztak, és több rappernél is, csak később derült ki, hogy pontosan ki mit hoz. Ez a Rapper's Delight, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: 96.1 Bass FM, Rap FM, hallgassatok minket a nemzetközi fincsiségekért, akár online is, www.bassfm.hu, és a hazaiakkal is beutazzuk a nap.

96.4 BSFM, Repipep, R&B, az Okaria nem egy klasszikus, gondosan kifényesített stúdióproduktum. A fanok szerint a szám alapötlete egy késő esti full spontán sessionből jött, mi pedig ezt hallgatjuk most a BSFM-en.

Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Faragó Janka vagyok, és köszi szépen, hogy velem töltöttétek a nap közepét. Most már Préda Bia érkezik, úgyhogy vele folytathatjátok a rádiózást a kedvenc zenéitek között. Ebből lesz például Judoé a kezdés, itt a Bészen szólni fog a sötét.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan menő zenékkel, mint Metro Boomin, Future és Chris Brown közöse. Ez a Super Hero, itt a 96.4-en. Yeah, yeah. Metro!

Nem nagy baj, férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez a Hypnotized, The Notorious B.I.G.-tól. Itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Különleges csavar van a BSV és Nagybogi közösében az Always Be Mine-ban. A refrén angolul, míg a verzék magyarul vannak. Mutatom is, itt a Biz FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Doja Cat ismét főcímlapon szerepel. A Vogue után most az Elle magazinon láthatjuk őt, benne pedig elolvashatjuk az interjút, aminek az a címe, hogy a mítosz és a valóság Doja Cat mögött. Pörög tőle az Agora Hills, itt a 96.4.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is hozok majd finom old school zenéket, újdonságokat, külföldi és hazai slágereket is. Az óraindító Destől a Vinny Pulesz, itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98.7 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik Shinsa, ez a Boss Up, itt a Biz-en.

Az egy BFM rap, hip-hop, R&B. Kanye Westnek többször is volt szerencséje Michael Jacksonnal találkozni. Sőt, hatalmas bokot is kapott tőle, mert MJ megdicsérte az ének hangját is. Ez a Jamie Foxx-al közös Kanye West track, Gold Digger, a 96.4-en. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lil Wayne eszméletlen tempóban dolgozik. Álmodása szerint minden egyes nap 3 ; 5 teljes zenét készít. Ez tőle a hip-hop, itt a Bass-en.
1: Hey!

Magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B J Balvin 2020-ban történelmet írt. Ő volt az első latin-amerikai művész, aki tervezhetett egy saját hivatalos sneakert a Nike Jordan brandjével. Érkezik ő Tygával és DJ Snake-kel közösen, Loco Contigo,

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Érkezik hozzánk Lil Frak, mutatom, hogy melyik zenéjével. Itt a 96.4-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

98.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön Tídenitől a Megmondtam című zenéje, itt a 90.

96.7 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, 50 Cent zseniálisan közelítette meg a szövegírást. Nem akart túl bonyolult lenni, egy univerzális koncepciót keresett, aztán rájött arra, hogy tulajdonképpen születésnapja mindenkinek van. Megírta az Inda Clubot, mutatom is, itt a Biz FM.

Tudod mi a 96.4 Base FM? Rap! Rap!

0: 10 közlekedés.
1: 96.4 Kiss FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt a 8. kerületben a Kerepesi út mindkét irányban a pályaudvarhoz közeledve, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. SP futóra változnak a helyek, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Sokan magasztalják SZA-t a social médiában való jelenlétéért. Megoszt mémeket, tanácsokat, napi videókat, ezért kicsit hétköznapinak tűnik a rajongói szemében. Érkezik ő Kendrick Lamarral, Loader, a 96.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Azonnal folytatjuk hazai Pál János Schwindlerrel, Pifutól és Marics Petitől a 96.4 Biz FM-en.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Vecsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/vecsés oldalon!
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Tavaszi és nyári sznikerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik Doja Cat, ez tőle az Agora Hills, a 96

0: Tízközlekedés.
1: 96.4 Bizz FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Dózsa-György úton a 7. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Pörög a Zoom-on ma, Destől és Young Fly-tól, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

98 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Berobbanunk egy olyan zenével, ami a bulikban is nagyot megy. Ez az After Party Brunótól és Malibuttól a 96.4-en.

96.7 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Chris Brown elárulta, hogy az, hogy 185 centire nőtt, sokaknak imponálhat, de ő nem annyira szereti. Nagyon szeret táncolni, és úgy gondolja, hogy minél magasabb valaki, annál nehezebb kontrollálnia a testét. Ez tőle a Run It, a 96.7.

0: Pop, R&B. Egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen. Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozom.
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Bass FM
1: Rap,
2: Hip Hop,
1: R&B
2: Pesten kívül is
1: bassfm.hu.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Itterben a menőbb biteket pörgetem. De amikor 6-ot üt az óra, el kell, hogy köszönjek, mert Revolution beköszön. Hazai pályán indít a BSV-vel és Bája Alex-el. Ez lesz a Lidokain. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

Szabadon este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lé-

dala után meg annyi előadóval, többek között egy dalon belül Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboi Carti, ez nem más, mint Carnival című daluk, ezzel indulunk itt a kedvenc rádiótokban a 96.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Vézsével és Rézművessel és közös dalukkal, aminek a címe Várj meg. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Azáriával is Dessel fogjuk folytatni, és első közös nagy slágerükkel, aminek a címe Rét. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en.

0: csendben.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mondanám, hogy az Egyesült Királyság és Amerika összecsap, de jelen esetben inkább kollaborál. Érkezik Anglia képviseletében Central Cee, Amerikát pedig Lil Baby képviseli, ez pedig Band for Band című daluk.

0: 96.4 Biz FM Rap, Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább Kendrick Lamar és a gyönyörű SZA Grammy-díjas dalával, aminek a címe Luther, és a dal különlegessége, hogy egy régi mintát használ, egy régi soul R&B énekestől, Luther Vandross-tól. Szóval ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is.
2: Műsorajánló.

Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Kendrick Lamar és SZA párosát egy magyar fenegyerek váltja föl, jön Dash, ez pedig Winnie Pooh című dala itt a Bass FM-en.

0: here.
1: Magyar rap hip-hop.
2: Bokabokák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Bass FM. Rap hip-hop.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Visegrádi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy ifjú magyar tehetséggel. Ő nem más, mint Pifu, tőle is változnak a helyek című dalával. Pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es telefonszámon. Doja Cat ikonikus dala a Vegas után pedig Dash-el, Young Fly-jal és Azariával folytatjuk, és azzal a bizonyos Bakpak című slágerükkel, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Looney Z Kagat 5-1 című ikonikus dala után gurulunk is tovább Évi kérésére Beton Hofival. Tőle is pörög Dohányból című dala itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Na gyerünk! Dohányból!

0: ez egy kerületi klasszikus.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, online is tudtok minket hallgatni, bassfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például az Afrobeat egyik királyának kiváló dala, ő nem más, mint Burna Boy, tőle is pörög City Boys című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Sleepy Hello és Dolce Anxiety című dala után pörgünk is tovább, mondhatni egy másik kollabbal, de egy magyar kollabbal, nem is akár milyennel. Frissen, ropogósan hozom nektek BSV-k és Nagy Bogi Always Be Mine című dalát itt a Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Bár naptár szerint hivatalosan még nincs nyár, azonban az idő már ezt megelőlegezte nekünk. Ismételten egy nagyon laza kis nyári slágerrel megyünk tovább. Jönnek Hősök, tőlük is pörög Maradok Bent című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jártod a DNA Schwindler.
1: Műsorajánló.

Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 19

96.4 BSFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámban, és a folytatásban egy kiváló feldolgozással megyünk tovább. Jön Shensia, ez pedig Bossap című dala itt a BSFM.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Slágergyárosokkal folytatjuk, jön Dash, jön KKV és Youngfly. Talán ebből a hármasból kiderül, bizony jön a Rolling című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Kuh, sose tudod, hogy ki van vele?

is helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testim, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. Te, én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Zárul már a Revolution munkatára Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című hatalmas gigászi klasszikus lágerével. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a Beast FM-en. Sziasztok!

0: Itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeret, itt tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám?
1: Jóban.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bak-Bak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet, egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bak-Bakba.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Találkoztam egy kis lányal Valenciában, egy spanyol bárban. Nem beszélek a spanyolul, így ritkán.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Csitra meg, gang!
2: Ne állj meg, a zene sem fog.
3: Rap,
2: hip-hop,
4: R&B.
2: Éjjel-nappal 96.4
4: Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 BSFM.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb az.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling. A cool man. A team beam. Ja, az nem, az nem, az.